0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: She's crazy about her daddy.

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A leg

Köszöntjük Mária nevű hallgatóinkat! A Mária bibliai eredetű női név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen. Valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. Az utóbbi 100 évben viszont a legtöbbször anyakönyvezett női név. Számos híres hölgy viselte vagy viseli ezt a nevet, többek között a bibliai Szűz Mária, Mária Magdolna az Új Szövetségből, Mária Callas opera énekesnő, Marie Curie fizikus, Jászai Mari színésznő, Mednyászki Mária, 18-szoros világbajnok asztali teniszező, Törőcsik Mari színésznő, Mária Terézia és Anzsú Mária királynő, és nem utolsó sorban ön kedves Mária, aki most a rádiót hallgatja.

0: takarós, szürcsögetve fogyassz el, úgy, ahogy egy kakaó.
1: De ne várj tőle Mercedes, se BMW, csak Pepsi. Ha nem tetszik a tényállás, arra van az exit. Az elején már tamuzol, hát milyen lesz a vége? Döntsd el végre a felszín, vagy őszintesség.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Tragédiába torkolt a tejfakasztó buli, osztályzatot kapnak a menzák, anyjával és élettársával rabolt egy bihar keresztesi férfi. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Tragédiába torkolt a tejfakasztó buli. Egy újdonsült apa ittasan a gyermeke születésének ünnepére szervezett buliból indult a debreceni kórházba, amikor balesetet okozott. Az eset 2024-ben történt, azóta a férfit első fokon 6 év 3 hónap börtönre ítélték, de ő és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy jövő héten másodfokon folytatódik a debreceni törvényszéken. Az ügy részleteiről Dobó Dénes sajtóreferenst kérdeztük.
4: A férfi a balesetet megelőző éjszaka hosszabb ideig alkoholt ivott, majd másnap autóba ült, és Nyíregyházáról Debrecenbe indult, hogy hazavigye feleségét és újszülött gyermekét a kórházból. A 48-as főúton nagy sebességgel előzésbe kezdett, majd amikor visszatért a saját sávjába, elvesztette uralmát az autó felett. Lesodródott az útpatkára, ezután áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A vétlen jármű a homokfalnak csapódott, a 76 éves sofőr és felesége pedig a helyszínen életüket vesztették.
3: Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
5: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek, a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
3: Anyjával és élettársával rabolt ki egy idős férfit egy bihar keresztesi férfi. A férfi késsel fenyegette meg a sértettet, élettársa pedig vele együtt ment be a házba. Az édesanyja pedig a rablásban segített. A három ember ellen vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség. A férfi először egy centrifugát vitt el a házból, majd visszament és elvette az idős férfi telefonját. Amikor a sértett felébredt, a nyakánál megszorította és megfenyegette, sőt pénzt is követelt tőle. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség. Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén, kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: ezer kilométert tettek meg az elektromos kukás autók Debrecenben egy év alatt. Csak nem 200 programmal érkezik a kutatók éjszakája. Elrajtolt a 40. diák olimpia. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 36 ezer kilométert tettek meg egy év alatt az elektromos kukás autók Debrecenben. A három jármű közben csaknem 3700 tonna hulladék begyűjtésében vett részt. A mintaprojekt célja az volt, hogy valós körülmények között vizsgálják, hogyan teljesítenek az elektromos hulladékgyűjtők a hagyományos dízelüzemű járművekhez képest. A tapasztalatok szerint a járművek városi munkára jól használhatók, hatótávjuk mintegy 250 kilométer, feltöltésük pedig körülbelül három órát vesz igénybe. A projekt összesen csaknem 714 millió forintos teljes egészében támogatott program keretében valósult meg, tudta meg a De Hír. Csaknem 200 programmal várja a látogatókat a kutatók éjszakája a Debreceni Egyetemen. Szeptember 25-én este látványos kísérletek, laborbejárások és a legújabb kutatások eredményei közül válogathatnak az érdeklődők. Az egyetem idén 19. alkalommal csatlakozik az országos programsorozathoz. A rendezvényen megnyílnak a laborok és a tantermek ajtói is, így a látogatók közvetlenül is betekinthetnek a kutatók és az oktatók munkájába, közölte rádiónkkal az egyetem. Elrajtolt a jubileumi 40. diák olimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétette a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
2: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén, kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
3: Elfogyott az ital? Irány a Méltréd Italház. Prémium italok, üdítők, snackek egy helyen. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek is. Méltréd Italház, Hajdúszoboszló, Rákóczi út 3-5.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
5: Hamarosan kezdődik a Térei könyvünnep Debrecenben. Balesetek és kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak Hajdúbiharban. És nem csak a focisták, a Deac cheerleaderei is készülnek már a mai nagy meccsre. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
5: Hamarosan kezdődik a Térei könyvünnep Debrecenben. Szeptember 14-e és 18-a között már 7. alkalommal rendezik meg a programsorozatot, amelynek középpontjában idén Térei János 20 éve megjelent Ultra című verses kötete áll. A kötetet mini konferencián és kiállításon is bemutatják. A könyvünnepen több debreceni kötődésű alkotóra is emlékeznek, emellett bemutatkozik a friss Térei díjas Pál Dániel Levente, valamint Grecsó Krisztián és Fekete Vince is. Különleges program lesz Borbély Szilárd összegyűjtött esszé kötetének debreceni bemutatója. A rendezvénynek a Mélius Juhász Péter könyvtár, a Déri Múzeum, a Térei Könyvsarok és Térei János szülőháza ad otthont, közölték a szervezők. Balesetek és kidőlt, lehasadt fák is munkát adtak a tűzoltóknak a napokban Hajdúbiharban. Az M3-as autópályán Hajdúnánás közelében egy emelő kosaras kis teherautó és egy kis busz ütközött, két embert kórházba szállítottak. Később a 4-es főúton Hajdúszoboszló közelében is karambol történt, ott 5 ember került kórházba. Debrecenben és Hajdúnánáson veszélyessé vált faágakat távolítottak el, Berettyóújfaluban pedig 2 megdőlt fenyőfát kellett kivágni. Emellett Hajdúhatházon egy kisebb tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. A katasztrófavédelem arra kéri a közlekedőket, fokozott figyelemmel vezessenek, ha pedig tüzet észlelnek, azonnal jelezzék a 112-es segélyhívón. Nem csak a focisták, a Deac cheerleaderei is készülnek már a mai nagy meccsre. A Deac Ferencváros MOL Magyar Kupa mérkőzésre nagy az érdeklődés. A címvédő Fradi először találkozik az egyetemi csapattal. A találkozó előtt a Debreceni Egyetem cheerleaderei is szórakoztatják a közönséget. A lányok a szünetben új koreográfiával is készülnek. És hogy milyen extra programokkal készülnek még a szervezők, arról Bencik Zsoltot, a Deac szakmai vezetőjét kérdeztük.
6: A Deac labdarúgó szakosztály életében egy nagyon jelentős esemény lesz a Ferencváros elleni magyar kupa mérkőzés. Magyarország legnépszerűbb csapata érkezik hozzánk, ezért nem is gondolkoztunk abban, hogy a Nagy Erdei Stadionba vigyük át ezt a mérkőzést, hanem itt a saját pályánkon szeretnénk, hogy ezt az élményt minden egyes dolgozónk, játékosunk, szakemberünk együtt élje át. Az elmúlt években bevezetett évjátékos a díjat és évedző a díjat is itt fogjuk átadni, reméljük minél több néző előtt.
5: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén, kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kuhos, előjöhet az a rossz szokása, hogy belekezd valamibe, és nem fejezi be. A csillagok nyugtalanná, türelmetlenné tehetik, pedig éppen önnek kellene valami módon felvidítania a környezetét. Bika, ön jól szervez, minél idősebb, annál alkalmasabb arra, hogy másokat megfelelő irányba vezessen. Ikrek, kisebb-nagyobb akadályokba ütközhet, a nehézségek láttán azonban feltámadhat önben a becsvágy, és megmutathatja a világnak, hogy mire képes. A csillagok segítik. Rák, a szilárd alapokra épülő, lassan érlelődő, de annál tartósabb eredményeket ígérő tervek születésének ideje van. Nem csak a hivatásában számíthat kedvező változásokra, de a család életében is. Oroszlán, sok mindent akar egyszerre, emiatt elfelejt valamit, amivel jól felbosszantja a családját. A társaság sem deríti most jobb kedvre, lehet, hogy kevesebb feladatot kellene vállalnia. Szűz, egy régóta húzódó probléma ismét fejtörést okozhat, bizonyos mértékig segíthetik a megérzései, de inkább gondolkodjon reálisan. A jó ötletek pihenés közben jönnek. Mérleg, lehet, hogy passzívabbnak, erőtlenebbnek érzi magát, mint korábban, nem mintha valamilyen esemény a kedvét szegte volna, inkább a lelkesedése hagyott alább egy kicsit. Skorpió, a csillagok szerint ön a vagyonőrzés és gyarapítás nagymestere, e tisztségében most túl buzgó lehet, legyen kicsit oldottabb, környezetét idegesítheti a túlzott mértéktartás. Nyilas, racionális gondolkodása összeütközésbe kerülhet az érzelmeivel, nem lehet könnyű megbirkózni ezzel, hajlamos a végletes döntésre. Bak, álhatatosnak és következetesnek kell lennie, nem szabad átmeneti nehézségek láttán megtorpannia, mert az eddigi erőfeszítései is kárba veszhetnek, igenis megvalósíthatja a terveit. Viszont lehet nincs megelégedve önmagával, többet szeretne elérni minden téren, mint amennyire lehetősége van, vegye elő a fantáziáját, és találjon ki valamit, amivel kárpótolja magát. Alak, a barátai minden bizonnyal nagyra tartják, és gyakran kérik ki a véleményét személyes ügyeikben, nem véletlenül. Ön sosem ítél el és meg másokat, mindig tiszteletben tartja a másságot, ez népszerűvé teszi.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
2: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
1: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
4: Irány az XXX Lutz!
3: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
6: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: S mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely egyetlen célod, tehát lelkedben és a lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet. Nem könnyű ez. Gondold csak meg, milyen sokfajta csábítás hívogat útközben, hogy megpihenj, félbeszakítsd utadat, mással ne törődj. Szép nő áll az út mentén, és bájos mosollyal int feléd. Tested és érzékeid felelnek-e hívásra? Szeretnél elvegyülni-e szép testtel és átadni magad a kéj édes bódulatának? De tudnod kell, hogy a hiú és kélyes pillanatokat a teljes kietlenség és tanástalanság követi. Mert lelked mást akar, s mikor tested megéteted egy másik test füllet fűszerével, a lélek éhes és szomjas marad.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Tragédiába torkolt a tejfakasztó buli. Osztályzatot kapnak a menzák. Anyjával és élettársával rabolt egy bihar keresztesi férfi. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Tragédiába torkolt a tejfakasztó buli. Egy újdonsült apa ittasan a gyermeke születésének ünnepére szervezett buliból indult a debreceni kórházba, amikor balesetet okozott. Az eset 2024-ben történt, azóta a férfit első fokon 6 év 3 hónap börtönre ítélték, de ő és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy jövő héten másodfokon folytatódik a debreceni törvényszéken. Az ügy részleteiről Dobó Dénes sajtóreferenst kérdeztük.
4: A férfi a balesetet megelőző éjszaka hosszabb ideig alkoholt ivott, majd másnap autóba ült, és Nyíregyházáról Debrecenbe indult, hogy hazavigye feleségét és újszülött gyermekét a kórházból. A 48-as főúton nagy sebességgel előzésbe kezdett, majd amikor visszatért a saját sávjába, elvesztette uralmát az autó felett. Lesodródott az útpatkára, ezután áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A vétlen jármű a homokfalnak csapódott, a 76 éves sofőr és felesége pedig a helyszínen életüket vesztették.
3: Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
5: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek, a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
3: Anyjával és élettársával rabolt ki egy idős férfit egy bihar keresztesi férfi. A férfi késsel fenyegette meg a sértettet, élettársa pedig vele együtt ment be a házba. Az édesanyja pedig a rablásban segített. A három ember ellen vádat emelt a berettyóújfalui járási ügyészség. A férfi először egy centrifugát vitt el a házból, majd visszament és elvette az idős férfi telefonját. Amikor a sértett felébredt, a nyakánál megszorította és megfenyegette, sőt pénzt is követelt tőle. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség. Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. Kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már őszi fordul az idő. A következő napokban is inkább

Dua Lipa és a Dezirájt, ez szólt nálunk a Besztenni. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, Adéllal fogunk tovább menni. És hát a dél még messze van, de mondjuk délben már lehet, hogy a napot fogjuk látni. 8-10 fok van, úgyhogy megérkezett végre, amit vártunk, ez az a lehűlés, amire szükség volt. Este volt eső, tehát hogy az éjszaka esett, az is egy csodálatos dolog. Egész járon nem nagyon volt hozzá szerencsénk, úgyhogy végre megérkezett. Ma Máriák ünnepelnek, anyukám is Mária, úgyhogy mondjátok meg Máriának szeretem, csak azért, hogy legyenek azért plusz üzenetek, illetve amit még meg akartunk tenni, mert ugye a hírszerkesztők minden órában hozzák majd nekünk a híreket, de mi lenne, hogyha mi is adnánk magunkról különböző információkat, hogy keressük azokat a dolgokat, amiben ügyetlenek vagyunk, amit egyszerűen nem megy, nem tudjuk, nem sikerül, valahogy nem jön össze, az USB-t mondjuk becélozni mindig ugyanoda, vagy nem tudjuk egyszerűen, de az nekünk nem megy, nem tudunk takarítani, főzni, akármi, mi az, amiben esetlen vagy. Küld el nekünk 39-33-104-6. Közben itt vannak az üzenetek. Böszörményi 88 tájékán a sorház bejárójánál most állt be a Trafipax egy kombi Octavia. Robi pedig azt írja, a 4-esen a téglási lehajtónál, a Molkútnál, a 60-as táblánál van egy fehér trafi, és mérnek egy Seatból, írja Robi. Úgyhogy ma ilyen fokozott ellenőrzések vannak, erre mindenféleképpen legyünk tekintettel, meg hát egyébként is próbáljuk megtartani a szabályokat. Adéllal megyünk tovább. Set Fire to the Rain, ez a dal címe, ez pedig a Best FM, ugye tudják, 39-33-104-500-540, itt tudnak nekünk segíteni, és a többi hallgatónak, hogyha pedig szeretnék nevezni a mai születésnapost, aki valamikor szeptember 12-én látta meg a napvilágot, őt pedig a Best FM Debrecen.hu keresztül tudják. Na hát Adélt ígértem, úgyhogy Adéllal megyünk tovább, és hát remélhetőleg így együtt addig fogunk tenni az ügy érdekében, még a napocska fel nem jön, és végre jön már egy olyan 20 fok körüli hőmérséklet. I let it fall.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Ismét meg a Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Meki mellett. Előadások szeptember 11, 18 óra, 12, 13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Ürdöngő átalakulása és William McQueen élőben.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Van egy szabad órád? Legyen belőle egy ütős élmény. Irány a Beyond Paddle a kerekestelepi termálfürdőben. Játssz egy nagyot, utána pedig lazíts ingyen a termálban. Foglalj most a Playtomikon vagy telefonon. Beyondpaddle.hu.
5: A reklám után újra.
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.

Zuglóban volt most az aréna hivatalos tájékoztatása szerint a korábban elhalasztott koncertet szeptember 9-én pótolta a héten, vagyis a Beautiful Things után nála most valószínűleg a Beautiful pihenés következik. Közben Dóri az Újkertből küldött egy üzenetet, gumislepedőt nem hajtogatom, hanem egyre kisebb, dühös kis gombócát gyúrom, aztán beteszem a szekrénybe. A következő mosásnál úgy teszek, mint hogyha valaki más rakta volna oda. A Dóri ez nem ciki, ez rendben van. Ez egy ilyen textilipari absztrakt szobrászat kicsit. Jöhet a ti hétköznapi gondolatotok is, ami valahogy nem sikerül jól. Tehát bármi olyan dolog, amiben nem vagytok jók, azt küldjétek el nekünk, amiben nagyon jók vagytok, azt mindig látjuk, hogy külditek az útinfókat. A négyesen ugye a leajtónál, a Moltkútnál, a 60-as táblánál van egy trafi, egy fehér Seatban. Ezt tudtuk meg, illetve a Böszörményi 88 tájékán pedig már besorolta kedves trafipaxos autó. Ezeket tudjuk, most pedig küldjük nagy szeretettel mindenkinek a nagy szeretetünket. Repülők és az I Love You forog itt a Best FM-en.

Nagy Bogi, aki szerdán ott lesz majd a Judéjén, például. Nagyon durva a felhozata, Charlie bácsi Parnogra, azt meg még sorolhatnám, majd elmondok erről is mindent. Tényleg nagyon komoly lesz a szerda. Úgyhogy, ha most vagy egyetemista, vagy most törod a fejed, hogy melyik egyetem lenne jó, vagy mit tudom én, és magadba akarod szívni ennek az egésznek a hangulatát, már mint a Debreceni Egyetemnek, akkor szerdán a Judéj téged is vár, nagyon komoly dolgokkal fogsz ott találkozni. Többek között velünk is, úgyhogy egy jó pofa dolog elé nézünk. Nagy Bogi és Dash közös dal egyébként 2026. február 13-án jelent meg a Hűtlen Déli Báb című albumon, és a cím akár a reggeli kávéfőzőhöz intézett biztatás is lehetne. Zsófi Józsáról írja, a teljes dobozt úgy nyitom ki, hogy az első korty után a fele a pultra folyik minden alkalommal. Nekem egyszerűen ez nem tud összejönni. Laci pedig azt vallotta be, hogy a fóliát soha nem ott kezdi el bontani, ahol a kis nyíl mutatja, mert ő nem fog egy zacskótól utasításokat elfogadni. Ez egy ilyen speciális szabadságharc, ami egyébként mondjuk el, hogy ollóért királyt. Hogyha neked is van egy rossz szokásod, vagy valami olyan dolog, amit nem jól csinálsz, akkor azt oszd meg velünk. 39-33-104-6. Sziával megyünk tovább. Aztán majd itt lesz DJ Bobo, aztán meg az ATB, úgyhogy picit belenyúlunk ebbe a klubos verzióba. Jóba.

0: hallgatóinak az utakról van információ, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy pontosan mi történt. Szia, szia!
1: Hosszúpályi úton, Kati híd, ahol van a Vekerító után, hogyha Hosszúpályi felé megyünk. Ott van egy konyor, és a konyorban két autó keresztbe vannak az autó, mind a kettő. Hát annyira szerintem nem biztos, mert mentő nincs, csak rendben. Egy kis teherautó és egy kis Suzuki, azt hiszem, úgy láttam. Itt lassítani kell, mert nagyon rossz helyen, mert nehezen észrevehető. Szia, szia!
0: Tű nem így vagy, hogy szóltál nekünk. Tehát azért ezt szeretjük, mikor valaki tájékoztat bennünket, elmondja. Azt is elmondja, hogy rossz helyen állnak ugyan, de olyan nagy sérülés nincsen. Ennek mindig örülünk, hogyha személyi sérüléssel nem jár egy ilyen koccanás. Mindig dühítő, meg idegesítő, mert az ember az autóját nem szereti összetörni, nem csak azért, mert ez pénzbe kerül, a biztosítók megoldják, stb., hanem inkább azért, mert kiesés van, és akkor ott keríteni valamit, átköltözni abba a kocsiba, adnák kölcsön, mindig szívás van vele. Na reggel már csak emlékekről beszélünk, mert hogy itt volt ugye étibe, a Saftenburger Békástónál ezt írták, hogy egészen este 9-ig tart. Tényleg? A belépés ingyenes lesz, profi, amatőr, freestyle, junior és csapatverseny, steak, barbecue, kézművessör, Saftenburger. Na jó van, drukkolunk akkor nektek, hogy itt minden rendben legyen. Azt mondja, hogy Hello Pay kártyával lehet fizetni, ezt is tudjuk már. Illetve a napfémjája Zoli szólt hozzá, hamburgert enni nem tudok, az első harapás után a hús hátul távozik, én előmaradok, és az üres zsemlével, egy komoly önismerettel nézek magam elé, hogy most akkor mi van. Zoli, egyébként, hogyha gondolod, neked nem megy mondjuk ez, akkor Saftenburgeren meg tudod tanulni, amit kell, jó? Tehát, hogy indulj el ebbe az irányba. Hajdúszoboszlón Rock Fesztivál ma, mi lehet még, amit így jó tanácsként tudom, nem tudom, a következő napokban is annyi rendezvény van, hogy hihetetlen. És mindig azon gondolkozok, hogy biztos azért van ennyi rendezvény, mert azt akarják, mit tudom én, városvezetők, vagy nem tudom, politikusok, vagy nagyvezetők, hogy legyen sok rendezvény, mert az a jó a népnek. De nem szerintem, mi egyszerűen éhezünk a rendezvényre. Debrecenben annyi rendezvény van, hogy eszméletlen, és valahogy mindig ott megjelenünk valahol. Tehát, hogy igen, küldjék el nekünk, hogy melyik a kedvenc rendezvényük. Én, amit most javasolni tudok, az mára nyilván Hajdúszoboszú Rockfest, Saftenburger, jövő héten pedig szerdán szaladjuk neki, hogyha önök is úgy gondolják a Judénnek. Na, most, hogyha már itt járunk, akkor meg jöjjön valami olyan, ami mondjuk Pál Dénestől jól hangzik, a Máriáknak pedig lehet küldeni, legyen mondjuk ez egy tulipán.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: 36 ezer kilométert tettek meg az elektromos kukás autók Debrecenben egy év alatt. Csaknem 200 programmal érkezik a kutatók éjszakája. Elrajtolt a 40. diák olimpia. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: 36 ezer kilométert tettek meg egy év alatt az elektromos kukás autók Debrecenben. A három jármű közben csaknem 3700 tonna hulladék begyűjtésében vett részt. A mintaprojekt célja az volt, hogy valós körülmények között vizsgálják, hogyan teljesítenek az elektromos hulladékgyűjtők a hagyományos dízel üzemű járművekhez képest. A tapasztalatok szerint a járművek városi munkára jól használhatók, hatótávjuk mintegy 250 kilométer, feltöltésük pedig körülbelül 3 órát vesz igénybe. A projekt összesen csaknem 714 millió forintos teljes egészében támogatott program keretében valósult meg, tudta meg a Dehír. Csaknem 200 programmal várja a látogatókat a kutatók éjszakája a Debreceni Egyetemen. Szeptember 25-én este látványos kísérletek, laborbejárások és a legújabb kutatások eredményei közül válogathatnak az érdeklődők. Az egyetem idén 19. alkalommal csatlakozik az országos programsorozathoz. A rendezvényen megnyílnak a laborok és a tantermek ajtói is, így a látogatók közvetlenül is betekinthetnek a kutatók és az oktatók munkájába, közölte rádiónkkal az egyetem. Elrajtolt a jubileumi 40. diák olimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétette a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
6: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
5: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. Kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.
2: Ezek voltak nálunk a hírek, és hogy mivel megyünk tovább, jó hírem van, mert hogy vannak jegyeim.
7: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
8: Most is veled.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után.
9: Keressük az óra Judei fellépőjét. Ha meghallod, hívd mielőbb az 500-540-et, és nyerd meg páros belépődet a Judeire.
2: Nem lesz egyszerű, de egyszerű lesz, mert a kedvenceiket fogják hallani majd ezen a szerdán sok-sok előadóval. Mutatom, hogy melyik az a dal, amelynél azonnal kapják el a telefont, és csörögjenek nekünk. A zenei szerkesztőnek pedig üzenem, hogy fantasztikus dal című dal talált nekünk. Aranyos, hogy utalt rá egy kicsit. Jó, BSV, ez biztos, így szól.

Cyrus volt nálunk, és ez volt a Breaking Ball, és hát Miley Cyrusról jó azt tudni, hogy most tényleg történik vele nagy dolog. Ez, hogy szeptember 18-án érkezik a 10. stúdióalbuma, október 16-án és 18-án pedig két estére visszatér a nagy színpadra a Hollywood Bowlban, ami azért érdekes, mert ezek lesznek az első nagyon álló koncertjei 2022 óta, a jegyelővételnél pedig közel 1,5 millióan álltak virtuálisan sorban. Ennyi ember előtt a párhuzamos parkolás is fellépés. Bea írt nekünk a Varga kertből, pont azt írt, azt mondja, csak úgy tudok beállni két autó közé, hogyha lehalkítom a rádiót. Tudom, hogy a fülemmel nem vezetek, de a hangerő biztosan szélesíti az autót. Lehet, hogy ez is benne van, de egyébként ez a legtöbb autóban úgy van, hogyha rükibe tolod be az autót, tehát hogy lükvercbe vagy, vagy pedig elérsz egy ilyen lassúságot, tehát hogy már akkor én mondjuk 20 km alatt vagyok, hogy lehallgítja a rádiót, mert tudja, hogy neked most ott feladatod van. Szükség van minden érzékszervedre, és ilyenkor nem akar elvenni a fülettől a sót, úgyhogy nincs ezzel semmi gond tulajdonképpen. Sziasztok, Debrecen, Böszörmény út, Rafi, az Akadémia utcától bentebb rendőrautó kapuajban, letekert ablakkal, útra merőlegesen, 35-ös főút Böszörmény felé, 69. kilométer kőnél Debrecen felől érkezőket mérik, Hosszúpályi felől a Kati hídnál a kanyarban baleset történt, ezt már mondtuk korábban, és azt tudjuk még, hogy látszanak egyébként a rendőr őrei. Amit pedig önöknek tudni kell, mert fontos, hogy lehet, hogy hamarosan fel fog szólalni majd az a dal, amikor is önöknek semmi más dolguk nincs, csak hogy SOS-be hívjanak bennünket, 500-540, hogy a Judére legyen páros jegyük. Planet Funk, ez pedig nálunk a következő. Itt a Westen!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagy Bogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
3: Szülinapi árfesztivál az XXX Lucban.
4: Irány az XXX Luc!
3: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
6: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
5: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
8: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hi, we're the Pussycat Dolls.
12: Hi, this is Lionel Richie.
13: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
14: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
15: Bárhol is vagy,
16: bárhol is vagy,
15: ott van veled
17: a Best FM.
15: A Best FM.

0: Jó reggelt, Best FM!
1: Jó reggelt!
0: Szia, te ki vagy?
1: Szia, én Tanászini, Szabó Viktória vagyok.
0: Szia, Viki, miért hívtál?
1: Azért telefonáltam, mert szeretnénk jegyet nyerni a UD-re.
0: Ó, és most szól egy dal, szerintem, ott lesz a UD-en?
1: Igen, a BSV-től a mióta elhagytál.
0: Jó, gratulálok, van 2 darab jegyetek. Hova az állni szeretnél, vagy ücsörögni? Melyik áll hozzád közelebb?
1: Hát, ücsörögni szeretnénk inkább.
0: Ücsörögni fogtok, jól van. Tartsd, regisztrálunk egy kicsit, gratulálunk.
1: De szuper, köszönjük szépen.
2: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel az ősz legnagyobb debreceni zenei eseményén. A UD-en.

címe, ami Timber, amivel pedig tovább megyünk. Hát jön egy 78 éves rock legenda. Ő lesz nálunk a következő, hihetetlen. Nem is értem, tehát, hogy egyszerűen annyit változott a világ, annyira imádom, hogy van egy csomó olyan ismerősöm, aki már bőven túl van a 70-en, és annyira aktív, hogy eszméletlen. Alice Cooper 78 éves, és úgy döntött, hogy ő nem szeretne egy ilyen dísztárgy lenni. Szeptember 17-én újraindul, természetesen Louisville-ben fog majd kezdődni, és indul a friss észak-amerikai őszi koncertkör, mert hogy van tavaszi is, a színpadon pedig majd fantasztikus dolgok lesznek, rémálom egyébként, ahogy a Pali kinéz, meg ahogy be van sminkelve, meg minden, de meg fogja mutatni, hogy mit kell csinálni a csípőjével, és hogy hogyan lehet rockstar, és az az Alice Cooper, aki egyébként fiatal korában is már ijesztő volt, a színpadon pedig, amikor úgy tényleg így ott hozzátesznek, akkor a Kiss az gyakorlatilag olyan óvodás kör, tehát hogy Alice Cooper az úgy, ahogy van maga, ő egy ikon. És a dal, amivel meghúdította a szívünket, azt tegyük hozzá, hogy az volt a Poison. Ez volt az a felvétel, amit az iskola rádióban, mondjuk mit tudom, 90-es években le kellett adni, illet. Tehát, hogyha volt egy kis rockvénája ott a rádió vezetőnek, vagy annak, aki éppen csinálta az iskola rádiót, akkor ott egy Alice Cooper és egy Poison biztos, hogy forgott a nagyszünetben, hogy megkapjuk az energiát, és újra neki tudjunk menni. Picit dühösen ám, de törverem a következő órának. Úgyhogy a 78 éves rock legenda szól nálunk. Alice Cooper, Poison!

0: Hamarosan kezdődik a Térei könyvünnep Debrecenben. Balesetek és kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak Hajdúbiharban. És nem csak a focisták, a Deac cheerleaderei is készülnek már a mai nagy meccsre. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hamarosan kezdődik a Térei könyvünnep Debrecenben. Szeptember 14-e és 18-a között már 7. alkalommal rendezik meg a programsorozatot, amelynek középpontjában idén Térei János 20 éve megjelent Ultra című verses kötete áll. A kötetet mini konferencián és kiállításon is bemutatják. A könyvünnepen több debreceni kötődésű alkotóra is emlékeznek, emellett bemutatkozik a friss Térei díjas Pál Dániel Levente, valamint Grecsó Krisztián és Fekete Vince is. Különleges program lesz Borbély Szilárd összegyűjtött esszé kötetének debreceni bemutatója. A rendezvénynek a Mélius Juhász Péter könyvtár, a Déri Múzeum, a Térei könyvsarok és Térei János szülőháza ad otthont, közölték a szervezők. Balesetek és kidőlt lehasadt fák is munkát adtak a tűzoltóknak a napokban Hajdúbiharban. Az M3-as autópályán Hajdúnánás közelében egy emelő kosaras kis teherautó és egy kis busz ütközött, két embert kórházba szállítottak. Később a 4-es főúton Hajdúszoboszló közelében is karambol történt, ott 5 ember került kórházba. Debrecenben és Hajdúnánáson veszélyessé vált faágakat távolítottak el, Berettyújfaluban pedig 2 megdőlt fenyőfát kellett kivágni. Emellett Hajdúhatházon egy kisebb tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. A katasztrófavédelem arra kéri a közlekedőket, fokozott figyelemmel vezessenek, ha pedig tüzet észlelnek, azonnal jelezzék a 112-es segélyhívón. Nem csak a focisták, a Deac cheerleaderei is készülnek már a mai nagy meccsre. A Deac Ferencváros MOL Magyar Kupa mérkőzésre nagy az érdeklődés. A címvédő Fradi először találkozik az egyetemi csapattal. A találkozó előtt a Debreceni Egyetem cheerleaderei is szórakoztatják a közönséget. A lányok a szünetben új koreográfiával is készülnek. És hogy milyen extra programokkal készülnek még a szervezők, arról Bencik Zsoltot, a Deac szakmai vezetőjét kérdeztük.
2: A Deac labdarúgó szakosztály életében egy nagyon jelentős esemény lesz a Ferencváros elleni magyar kupa mérkőzés. Magyarország legnépszerűbb csapata érkezik hozzánk, ezért nem is gondolkoztunk abban, hogy a Nagy Erés stadionba vigyük át ezt a mérkőzést, hanem itt a saját pályánkon szeretnénk, hogy ezt az élményt minden egyes dolgozónk, játékosunk, szakemberünk együtt élje át. Az elmúlt éve bevezetett évjátékos a díjat és évedző a díjat is itt fogjuk átadni, reméljük minél több néző előtt.
0: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. 2-es fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.
3: Hogy mivel megyünk tovább, Under Pressure-nek mondanám, de nem az lesz, hanem Vanilla Ice, amit csinált belőle az Ice Ice Baby nálunk a folytatás. Tán,

0: Korállal utaztunk hazafelé, és ennek a fantasztikus utazásnak a végén már itt is vannak a születésnaposok, velük fogjuk folytatni. Nagy Józsefné Erzsikét köszönti Veresné Nagy Renáta és lánya 58, hiszen is nagyon szeret túrázni, az unokákkal sok időt tölteni, családot ő tartja össze. Ma is fogunk délután találkozni, bízunk benne, hogy a Best FM-en ő fogja nyerni a tortát. Na, én is drukkolok neki. Szilágyi Józsefné Bugyi Máriát unokája Farkis Brigitta köszönti. 76 esztendős lett egyébként, ő az, aki mindig szeretettel vár minket, akinek az otthonában mindig van egy finom sütemény és egy jó falat, és legfőbbképpen egy ölelő, szerető szív. Számára a legnagyobb boldogság, amikor együtt vagyunk, Isten éltessen. Adom, adom és adom. Ezek a szép gondolatok igazából. Kerékgyártó Bettinát kisfia a Dominik és szülei köszöntik, 37 esztendős. Fóris Józsefet anya, apa és nővérei Noémi. Fóris Józsefnek a neve ilyen, azért az egy ilyen komoly név. Fóris József, úr. Na, Fóris József föl most hát 3 éves, csak mondom. És hogy Isten éltesse, ezt kívánják neki, és mindig maradjon ilyen huncut. Sarádi Istvánné Margitot, gyerekkori barátnője, Kamuti Rozi köszönti. Hamarosan utolérlek, bár nem sietek, puszi, ezeket a dolgokat is megtudtuk, és hogy Isten éltessen téged sokáig. Szőlősi Patrik Zsoltot édesanyja köszönti, 20 esztendős lett a drága bucika. 20 év telt el azóta, hogy először a kezemben tartottam, a világ teljesen megváltozott. Olyan büszke vagyok arra a csodálatos, széltudatos fiatalemberre, aki lettél. Bármerre visz az utad, az én támogatásom mindig mögötted áll, nagyon szeretlek. Ezt küldi neked Patrik anyu. Szabó Imréné, Annuskát, Janó és Zoli köszöntik, 69 esztendős lett, kedves utasom, köszönteni meg, nagyon sokáig utazzon velem. Ja, hogy így az, kedves utasomat szeretném köszönteni, és hogy üzenem, hogy sokáig utazzon még velem. Nagy Szabolcsot anya, apa és Rozika, Zolika köszöntik, 22 esztendős, maradj mindig őszinte és tiszta szívű, hajrá Monostor, ezt küldték. Még Megyesi Danit, apa, anya, Csilla, tesó, Máté köszöntik, szeret suliba járni, imád tévézni, szeret biciklizni, gör és jégkorcsolyázni, tengerhez akar menni, úszni folyamatosan, 8 esztendős egyébként. Szabó Ferencet felesége köszönti, szeretném köszönteni a világ legnyugodtabb és legtürelmesebb férjét. Megkapja a magáét, Ferenc, várjuk egyébként, hogy hogyan csinálod. Orosz Károly Detti köszönti, Aleszka Mihálynét a család, Tóth Biankát, Szilvi, Magdi néni, Laci bácsi, nagyon sok boldog születésnapot kívánnak, Bencsik András pedig párja, családja, rokonai és rengeteg régi és új barátai. 47 esztendős, egy igazi odaadó jó barát, önzetlen, jószívű segítőkész, igaz, furcsa politikai és foci csapat szurkolója, de szeretjük. Lenyűgöző Félvárról oda dobott humora, amin szakadunk. Na, Bencsik Andris, de melyik Bencsik Andris? Kíváncsi vagyok, én ismerek Bencsik Andrásokat. De lehet, hogy te vagy focisztával, amikor? Csak kérdezem így halkan. Na, hát kedves hölgyeim és uraim, milyen tisztelt egybegyűltek? Nézzük meg, hogy sikerül-e telefon végre csalni a legszerencsésebb debreceni születésnapost.
1: Tessék, Kizolta.
0: Halló, Szabó Tamás vagyok, Best FM. Azért hívunk, Zoli, mert azt hallottuk, hogy 45 éves lettél.
1: Majdnem, 41, de igen.
0: 41? Akkor én nem tudom, hogy mi lehet az elírás. Képzeld el, hogy a feleséged és a fiaid, Artur és Ervin voltak, akik regisztráltak, és azt mondták, hogy ma 45-öt fogjátok ünnepelni.
1: Nem egészen, még annyira nem, még az...
0: Számoljunk egy kicsit, mert mégis azt mondják valamiért, nem tudom, hogy mi lehet ez, hogy állítólag ma lesz a nagy ünneplés, és hogy összesen 45 évnyi születésnapot fogtok ünnepelni.
1: Értem, így már megy a matek. Igen, összesen 45, mert a kisfiam 4 éves, én pedig 41, úgyhogy így kijön a...
0: Csak meg lett.
1: Igen,
0: mi
1: leesett, igen,
0: mi történik ma veletek? Mi lesz ma a nagy ünneplés? Hát, sokan lesznek?
1: Nem, kis szűk családi körben megünnepeljük nagymamával, Tásival, úgyhogy kis torta, kis ebéd, aztán kis szolidon.
0: Jó, a kis tortához szeretnék hozzászólni, a kis angyal Roblox tortáját, ami vanília torta, ropogós csokoládéval és sós karamell bevonattal, az azért vár benneteket a Kisegyesi úton, nem olyan kis torta az. Szóval, hogy ez a tied lett, mert hogy te vagy a szerencsés születésnapos, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk nektek.
1: Nagyon szépen köszönöm a kisfiam nevében is.
0: Rendben, szaladjatok a Kisegyesi útra, a kisangyal vár benneteket, a feleséget pedig valószínűleg szintén egy kisangyal, mert regisztrált téged. Boldog születésnapot, Zoli! Szia!
1: Köszönöm, viszont!
0: Boldog születésnapot szeretnénk kívánni, és kívántunk is egy kis torta a kis angyaltól, ami nem is olyan kicsi, viszont nagyon érdekes. Tehát ha valaki tud kreatív torta neveket kitalálni, akkor az a kis angyal. Roblox-ig. Culture Beat, ezzel menjünk tovább. Mr. Rain, ez pedig a dal címe.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
8: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kuhos, előjöhet az a rossz szokása, hogy belekezd valamibe, és nem fejezi be. A csillagok nyugtalanná, türelmetlenné tehetik, pedig éppen önnek kellene valami módon felvidítania a környezetét. Mika, ön jól szervez, minél idősebb, annál alkalmasabb arra, hogy másokat megfelelő irányba vezessen. Ikrek, kisebb-nagyobb akadályokba ütközhet, a nehézségek láttán azonban feltámadhat önben a becsvágy, és megmutathatja a világnak, hogy mire képes. A csillagok segítik. Rák, a szilárd alapokra épülő, lassan érlelődő, de annál tartósabb eredményeket ígérő tervek születésének ideje van. Nem csak a hivatásában számíthat kedvező változásokra, de a család életében is. Oroszlán, sok mindent akar egyszerre, emiatt elfelejt valamit, amivel jól felbosszantja a családját. A társaság sem deríti most jobb kedvre, lehet, hogy kevesebb feladatot kellene vállalnia. Szűz, egy régóta húzódó probléma ismét fejtörést okozhat, bizonyos mértékig segíthetik a megérzései, de inkább gondolkodjon reálisan. A jó ötletek pihenés közben jönnek. Mérleg, lehet, hogy passzívabbnak, erőtlenebbnek érzi magát, mint korábban, nem mintha valamilyen esemény a kedvét szegte volna, inkább a lelkesedése hagyott alább egy kicsit. Skorpió, a csillagok szerint ön a vagyonőrzés és gyarapítás nagymestere, e tisztségében most túl buzgó lehet, legyen kicsit oldottabb, környezetét idegesítheti a túlzott mértéktartás. Nyilas, racionális gondolkodása összeütközésbe kerülhet az érzelmeivel, nem lehet könnyű megbirkózni ezzel, hajlamos a végletes döntésre. Bak, álhatatosnak és következetesnek kell lennie, nem szabad átmeneti nehézségek láttán megtorpannia, mert az eddigi erőfeszítései is kárba veszhetnek, igenis megvalósíthatja a terveit. Vízöntő, lehet nincs megelégedve önmagával, többet szeretne elérni minden téren, mint amennyire lehetősége van, vegye elő a fantáziáját, és találjon ki valamit, amivel kárpótolja magát. Alak, a barátai minden bizonnyal nagyra tartják, és gyakran kérik ki a véleményét személyes ügyeikben, nem véletlenül. Ön sosem ítél el és meg másokat, mindig tiszteletben tartja a másságot, ez népszerűvé teszi.

David Guetta és Sia közöse után, ez volt a Titanium, jön a Carson Coma, Betonfér, Krubi közöse, a Purgatórium, ez lesz az irány, amerre megyünk, úgyhogy behúzzuk a kreditet mindannyiuknak. Nem tudom, hogy ilyenkor a jogdíjakból ők hogyan, meg hogy egyáltalán a jogdíjat se értem annyira, majd egyszer utána járok, hogy abból mennyi jár, meg kinek, meg hogyan. Kicsivel később Azaliával is találkozunk majd, akinek egyébként szeptember 18-án a Budapest Parkban lesz majd az egyetlen 2026-os budapesti nagy koncertje, és Tamás írt nekünk a Vénkertből, mindenhol más a jelszó van biztonsági okokból, ezért soha nem tudok belépni szinte sehova biztonsági okokból, de mindegy, ráírom egy cetlire, és ezt pedig a monitorra ragasztom, innentől kezdve meg olyan túl nagy biztonsági okom már nincs. Hát igen, így is lehet. Purgatórium, menjünk ebbe az irányba, Tomi, ezt gondold majd át. Lehet, hogy erre már vannak jobb megoldások.

0: Helyi sportról még nem is nagyon beszéltünk, pedig kellene, hiszen 13 órakor a Deac a Ferencvárost fogadja a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában a Dóczy utcai sportkampuszon. A meccs teltházas, illetve a Matchday Fesztivál viszont 10 órakor várja a szurkolókat a Teriszke környékén. Az NN Sport élőben közvetíti, 15 órakor a Loki Gödöllőn lép pályára. Ugyanebben a kupában 18 órakor pedig a DVSC női kézilabda csapata Vácot játszik majd bajnokit. Vagyis a debreceni szurkoló ma is úgy kapcsol, mint egy diszpécser. Deac, Loki, kézi, közben valahol egy edény. Így van ez jól, mert hogy egy ebéd is kell majd. Pisti üzenete, a távirányítót mindig a döntő pillanatában nem találom, majd kiderül, hogy végig a kezemben volt. Pisti, ez sokunkkal előfordul. Azokat a dolgokat szeretjük a legjobban keresni, amelyek ott vannak a zsebünkben. Így van ez valahogy jól. Azarian, Four Moods pedig már forog is.
1: Egy újabb topsláger. A Best FM-en.
2: A Best FM-en.

0: tragédiába torkolt a tejfakasztó buli, osztályzatot kapnak a menzák, anyjával és élettársával rabolt egy bihar keresztesi férfi. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tragédiába torkolt a tejfakasztó buli. Egy újdonsült apa ittasan a gyermeke születésének ünnepére szervezett buliból indult a debreceni kórházba, amikor balesetet okozott. Az eset 2024-ben történt, azóta a férfit első fokon 6 év 3 hónap börtönre ítélték, de ő és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy jövő héten másodfokon folytatódik a debreceni törvényszéken. Az ügy részleteiről Dobó Dénes sajtóreferenst kérdeztük.
2: A férfi a balesetet megelőző éjszaka hosszabb ideig alkoholt ivott, majd másnap autóba ült, és Nyíregyházáról Debrecenbe indult, hogy hazavigye feleségét és újszülött gyermekét a kórházból. A 48-as főúton nagy sebességgel előzésbe kezdett, majd amikor visszatért a saját sávjába, elvesztette uralmát az autó felett. Lesodródott az útpatkára, ezután áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A vétlen jármű a homokfalnak csapódott, a 76 éves sofőr és felesége pedig a helyszínen életüket vesztették.
0: Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
0: Anyjával és élettársával rabolt ki egy idős férfit egy bihar keresztesi férfi. A férfi késsel fenyegette meg a sértettet, élettársa pedig vele együtt ment be a házba. Az édesanyja pedig a rablásban segített. A három ember ellen vádat emelt a berettyóújfalui járási ügyészség. A férfi először egy centrifugát vitt el a házból, majd visszament és elvette az idős férfi telefonját. Amikor a sértett felébredt, a nyakánál megszorította és megfenyegette, sőt pénzt is követelt tőle. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség. Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. Kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

Bibi Rexa, New Religion, ugye egy következő, egy újabb zenei órában találkozunk most, és hát a New Religionra azt kell tudni, március 6-án 2026-ban jelent meg, és a Fateless Insomnia című klasszikusának elemeiből építették föl. Bibi Rexa ráadásul a rajongét úgy döntött, hogy bevonja ebbe a szavazásba, és a kislemeznek a sorrendjét, amikor hiányolták az átkötő részt, az énekesnő hozzáért egy bridge, tehát az volt gyakorlatilag, hogy a kislemez sorrendjét a maguk, a rajongók választhatták ki. Ami egy jó dolog. Gabir, nekünk Hajdúsámsomban mindig a legrövidebb sort választom a boltban, és 5 percen belül abból lesz a leghosszabb. Ha mögém álltok, időben meneküljetek, ezt üzenem nektek. A rossz szokásokat vettük gorcső alá, kinek mi nem megy jól. Álmukfutóknak egy darabig jól ment minden. Szomorú szamuráj érkezik hozzánk, egy úriember, aki énekelni fog nekünk, Kozsó. Most már a hangja egyébként nem annyira 100%-os, erre utaltam az előtt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
3: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
6: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
7: Irány az XXX Lutz!
6: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hello, we are Imagine Dragons.
12: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
13: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
14: Bárhol is vagy, ott van veled
15: a Best FM.
14: A Best FM.

kipucolom, hogy a végén csak egy apró fehér hold marad. Körülötte egy teljes tojásnyi romhalmaz. Nóri, neki ez nem jön úgy össze valamiért. Figyelj, Nóri, hát ezek apróságok. Tehát valamit így hibázunk, ami egyszerűen nem megy. Nekem most az üveggel vannak bajaim évek óta, tehát egyszerűen mindegy, hogy mit fogok meg, valamilyen szana széttörik, és mindegy, hogy ez egy 3 méteres üvegfelület, vagy csak egy kicsi, egyszerűen ebbe bele tudok szaladni, úgyhogy kerülöm az üveget. Vannak olyan dolgok, vannak olyan anyagok, amivel nem feltétlenül kell barátkozni. Én ezt el tudom fogadni. Clean Bandit és a Baby pedig mindenkinek szól, aki Debrecenben ma is rádiózik.

Sportvilág, figyelem, este 6 és 9 között Budapestre költözik a Sportvilág, a Nemzeti Atlétika Központban folytatódik a World Athletics Ultimate Championship. A pénteki nyitányon Halász Bence 80-30 méterrel, 80,3-mal mondjuk kalapácsvetésben a második lett, Molnár Attila pedig futó finisszel bejutott a 400 méteres döntőbe. Ma 18-18-kor fog futni Molnár, 18-46-kor pedig Mátó Sára a 400-as gát elődöntőjében, 19-4-perckor Takás Boglárka 100 méteres elődöntőjében rajtol majd, illetve a továbbjutás esetén 20-38-kor döntőzhet is. Az egész viadal 381 atlétát hoz 65 szövetségből, a teljes pénzdíj 10 millió dollár. Ez egyéni győztesenként 150 ezeret jelent körülbelül, tehát 150 ezer dollár, ami egy nagyon komoly pénzdíjazás, és hát én nézegettem a tegnapi történetet, tegnap a rúdugrókra voltunk nagyon kíváncsiak, és majdnem sikerült világrekordot ugrani. Valami most történik. Úgy hívják ezt, hogy talán valami világdöntő, vagy valami ilyesmi. Ez egy ilyen egészen új verseny, és először itt van nálunk Magyarországon, hogy ettől is szép az élet. Terry Swims és a The Door pedig a folytatás. Itt a Best-en.

Elindítottuk reggel az indokulatlanul bérák klubját, és hát az USB szakosztály, gumis lepedő munkacsoport, parkolási bizottság, külön elnökséget és speciális szakaszokat talált azok számára, akik szeretnének ebben részt venni, és nagyon sokan tették ezt meg. Köszönöm a könnyű vallomásokat, tényleg mintaértékű üzenetek voltak ezek, úgyhogy mindenképpen jó volt egy kicsit ráhangolódni erre a mai délutára. Sok-sok minden történik a városban, ugye mondtam, Szoboszlón is, Debrecenben is, mindenhol is, úgyhogy akkor járnak jól igazán, hogyha figyelik az eseményeket, és ugye részesei is ennek. Enikő pedig jön a folytatásban, én pedig Dua Lipával búcsúzom már. A fantasztikus hétvégét kívánok önöknek, Szabó Tomit hallották.

0: 36 ezer kilométert tettek meg az elektromos kukás autók Debrecenben egy év alatt. Csak nem 200 programmal érkezik a kutatók éjszakája. Elrajtolt a 40. diák olimpia. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 36 ezer kilométert tettek meg egy év alatt az elektromos kukás autók Debrecenben. A három jármű közben csaknem 3700 tonna hulladék begyűjtésében vett részt. A mintaprojekt célja az volt, hogy valós körülmények között vizsgálják, hogyan teljesítenek az elektromos hulladékgyűjtők a hagyományos dízelüzemű járművekhez képest. A tapasztalatok szerint a járművek városi munkára jól használhatók, hatótávjuk mintegy 250 kilométer, feltöltésük pedig körülbelül három órát vesz igénybe. A projekt összesen csaknem 714 millió forintos teljes egészében támogatott program keretében valósult meg, tudta meg a De Hír. Csaknem 200 programmal várja a látogatókat a kutatók éjszakája a Debreceni Egyetemen. Szeptember 25-én este látványos kísérletek, laborbejárások és a legújabb kutatások eredményei közül válogathatnak az érdeklődők. Az egyetem idén 19. alkalommal csatlakozik az országos programsorozathoz. A rendezvényen megnyílnak a laborok és a tantermek ajtói is, így a látogatók közvetlenül is betekinthetnek a kutatók és az oktatók munkájába, közölte rádiónkkal az egyetem. Elrajtolt a jubileumi 40. diák olimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétette a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
2: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
0: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén, kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
4: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
5: Hi, this is James Blunt.
6: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
7: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Bárhol is vagy. Ott van veled.
1: A Best FM.
4: A Best FM.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled. A Best FM.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Több mint 400 helyen ellenőrizték a dinnyeárusokat. Hozom a részleteket, Árván Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Júniusban 85,7%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, miközben országosan 10,7%-os volt a növekedés. Megyénk ezzel az országos rangsor élmezőnyébe került, és az év minden hónapjában az országos átlag felett teljesített. A növekedés Debrecen gazdaságában is látszik, a város idén 41,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel számol, ami Budapest után a legmagasabb a magyar városok között. A bérek is jelentősen emelkedtek, a debreceni járásban a teljes munkaidősök bruttó átlagkeresete 2025-re meghaladta a 743 ezer forintot, írja a De Hír. Mennyire egészséges a szívünk? Vasárnap ezt is kideríthetjük. Ismét megrendezik a Szívünk napját a Fórum Debrecenben, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és szakértői beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, hiszen az egészségünkért nem csak az orvosok, hanem mi magunk is sokat tehetünk. A rendszeres mozgás, a tudatosabb életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel mind fontos szerepet játszik. A vasárnapi programon sportbemutatók, egészséges ételek és családi programok is lesznek. A rendezvényhez idén is csatlakozik a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája. Részletek az unide.hu-n. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. Kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő. A következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

0: tragédiába torkolt a tejfakasztó buli, osztályzatot kapnak a menzák, anyjával és élettársával rabolt egy bihar keresztesi férfi. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tragédiába torkolt a tejfakasztó buli. Egy újdonsült apa ittasan a gyermeke születésének ünnepére szervezett buliból indult a debreceni kórházba, amikor balesetet okozott. Az eset 2024-ben történt, azóta a férfit első fokon 6 év 3 hónap börtönre ítélték, de ő és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy jövő héten másodfokon folytatódik a debreceni törvényszéken. Az ügy részleteiről Dobó Dénes sajtóreferenst kérdeztük.
2: A férfi a balesetet megelőző éjszaka hosszabb ideig alkoholt ivott, majd másnap autóba ült, és Nyíregyházáról Debrecenbe indult, hogy hazavigye feleségét és újszülött gyermekét a kórházból. A 48-as főúton nagy sebességgel előzésbe kezdett, majd amikor visszatért a saját sávjába, elvesztette uralmát az autó felett. Lesodródott az útpatkára, ezután áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A vétlen jármű a homokfalnak csapódott, a 76 éves sofőr és felesége pedig a helyszínen életüket vesztették.
0: Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
0: Anyjával és élettársával rabolt ki egy idős férfit egy bihar keresztesi férfi. A férfi késsel fenyegette meg a sértettet, élettársa pedig vele együtt ment be a házba. Az édesanyja pedig a rablásban segített. A három ember ellen vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség. A férfi először egy centrifugát vitt el a házból, majd visszament és elvette az idős férfi telefonját. Amikor a sértett felébredt, a nyakánál megszorította és megfenyegette, sőt pénzt is követelt tőle. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség. Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. Kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

0: van.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
6: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
7: A reklám után újra.
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

0: 36 ezer kilométert tettek meg az elektromos kukás autók Debrecenben egy év alatt. Csak nem 200 programmal érkezik a kutatók éjszakája. Elrajtolt a 40. diák olimpia. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 36 ezer kilométert tettek meg egy év alatt az elektromos kukás autók Debrecenben. A három jármű közben csaknem 3700 tonna hulladék begyűjtésében vett részt. A mintaprojekt célja az volt, hogy valós körülmények között vizsgálják, hogyan teljesítenek az elektromos hulladékgyűjtők a hagyományos dízel üzemű járművekhez képest. A tapasztalatok szerint a járművek városi munkára jól használhatók, hatótávjuk mintegy 250 kilométer, feltöltésük pedig körülbelül három órát vesz igénybe. A projekt összesen csaknem 714 millió forintos teljes egészében támogatott program keretében valósult meg, tudta meg a De Hír. Csaknem 200 programmal várja a látogatókat a kutatók éjszakája a Debreceni Egyetemen. Szeptember 25-én este látványos kísérletek, laborbejárások és a legújabb kutatások eredményei közül válogathatnak az érdeklődők. Az egyetem idén 19. alkalommal csatlakozik az országos programsorozathoz. A rendezvényen megnyílnak a laborok és a tantermek ajtói is, így a látogatók közvetlenül is betekinthetnek a kutatók és az oktatók munkájába, közölte rádiónkkal az egyetem. Elrajtolt a jubileumi 40. diák olimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétette a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
2: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
0: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. Kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

szuper szombat délután mindenkinek, Debrecen zenei kedvencei szólnak a folytatásban is, itt a 104.6-on. Az útinfókat várom folyamatosan, bármit szeretnének velem megosztani, akkor tegyék meg mindenféleképpen. Amit én tudok mondani, hogy a 35-ös főúton Hajdú-Böszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, a 65-ös és a 66-os kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom, óvatosan, figyelmesen töltsük együtt a délutánt, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Szülinapi Árfesztivál az XXX Lutzban.
4: Irány az XXX Lutz!
3: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
6: A Best FM.

Manna FM Debrecen, itt a 104.6-on a szombat délután van, a hétvégén is szólnak a zenei kedvencek, és hát szeptemberben fel kell készítenünk a szervezetünket, az immunrendszerünket, mert hogy ilyenkor már azért meg kell támogatni vitaminokkal. Én amondó vagyok, hogy egész évben, de nagyon sokan egyébként csak így szeptember környékén kezdik el rendszeresen szedni a vitaminokat. A lényeg itt az, hogy nem szeptemberben kell hirtelen mindent bepótolni, a legtöbb vitaminnál ugyanis az egész éves megfelelő bevitel a fontos. A pótlásból is inkább azt érdemes választani, amiből valóban kevés lehet a szervezetünkben, vagy úgy érezzük, hogy már rég nem szedtük, és mondjuk utánpótlás kell, hát fel kell tölteni ezeket a vitaminraktárakat. Na nem sokára elmondom, hogy mire figyeljünk oda, és mik ezek a vitaminok. Előtte viszont egy újabb kedvenc itt a hétvégében, a Best FM Rádióban. Hydromatic. Why'd you grease the lightning?

kedvencei szólnak a folytatásban is itt a 104.6-on, és ugye arról volt szó, hogy most már így szeptemberben mit kezdjünk elszedni az immunrendszerünk támogatása érdekében. Az első és a legfontosabb az nyilván a C-vitamin. Nem azért, mert megállítja a megfázást, hanem azért, mert szükséges többek között az immunrendszer normál működéséhez. És hogyha valaki változatosan étkezik, akkor sok zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt. Nem feltétlenül kell mondjuk óriási dózisban külön szedni, de például, hogyha már azt érezzük, hogy lappang bennünk valamilyen betegség, akkor a C-vitamin magas dózisban természetesen tökéletes választás. Ott van a D-vitamin, ami talán a legfontosabb. Ugye ősszel és télen sokkal kevesebb az UVB, ami éri a bőrünket, és ezért a D-vitamin pótlás sok embernél indokolttá válik. A pontos adag egyéni és a vér szerint is segíthet minket nekünk eldönteni lényegében. Ezt egy vérvétellel is meg tudjuk nézni, illetve nyilván az orvosi tanácsokat is meg kell fogadnunk. Az omega-3, ami nem szezonális vitamin, de hogyha valaki ritkán eszik tengeri halat, akkor egész évben lehet értelme a bevitelnek. A magnézium, ami egyébként tökéletes választás akkor, hogyha nehezen alszunk el. A magnézium bizgliszinát, ami tökéletes választás az esti órákra, amikor egy kicsit szeretnénk, hogy ellazuljanak az izmaink, nem

tipikusan őszi vitamin, de rosszat nem fogunk vele tenni. És hát ott van ugye a B-vitamin, vagy éppen a vas, ami akár célzott is lehet. Egy dolgot viszont mindenféleképpen hozzátennék. A vitamin az soha nem helyettesíti a változatos étrendet. És ugye a több vitamin nem automatikusan a jobb vitamin. Bizonyos vitaminokból a túl sok kifejezetten árthat, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk oda, és csak okosan.

Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a Best FM-en a 104.6-on, egy gyors útinfo a 33-as főúton, Debrecen térségében a 101-es és 103-as kilométer között útépítési, illetve útszélesítési munkák miatt útszűkületre kell számítani, és alkalmanként felpályás útlezárás is. Mindenféleképpen figyeljünk erre. Vigyázzanak magukra, vezessenek óvatosan, szuper szombat délutánt!

0: a te rádiód. Ez a Best FM.
1: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Több mint 400 helyen ellenőrizték a dinnyeárusokat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Júniusban 85,7%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, miközben országosan 10,7%-os volt a növekedés. Megyénk ezzel az országos rangsor élmezőnyébe került, és az év minden hónapjában az országos átlag felett teljesített. A növekedés Debrecen gazdaságában is látszik, a város idén 41,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel számol, ami Budapest után a legmagasabb a magyar városok között. A bérek is jelentősen emelkedtek, a debreceni járásban a teljes munkaidősök bruttó átlagkeresete 2025-re meghaladta a 743 ezer forintot, írja a De Hír. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Ismét megrendezik a Szívünk napját a Fórum Debrecenben, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és szakértői beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, hiszen az egészségünkért nem csak az orvosok, hanem mi magunk is sokat tehetünk. A rendszeres mozgás, a tudatosabb életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel mind fontos szerepet játszik. A vasárnapi programon sportbemutatók, egészséges ételek és családi programok is lesznek. A rendezvényhez idén is csatlakozik a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája. Részletek az unide.hu-n. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. Kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő. A következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

továbbra is a Best FM szólít a 104.6-on, és én azt gondolom, hogy kétféle ember létezik, aki pénteken délután bevásárol, és akkor hétvégén már nem teszi ki a lábát, illetve az, aki mondjuk szombaton délelőtt vagy délután tart nagy bevásárlást. És hát van az a bevásárlás, amikor az ember fejben már előre látja, ahogy hazafelé kipakolja a szatyrokat, és minden megvan, amit akartunk, vagyis majdnem minden. Ugye? Mert valahogy mindig pont az maradt ki, amiért eredetileg elindultunk, és elmegyünk egy tejért, hazajövünk chipszel, gyümölcsel, valami akciós dologgal, amit soha nem vettünk volna meg, és hát otthon jövünk rá, hogy a tej az persze nincs sehol, vagy éppen amiért elindultunk, Cellux, vagy bármi egyéb. Miért felejtünk el ennyire könnyen teljesen hétköznapi dolgokat? Például, hogy miért mentem be a konyhába? Miért állok most itt, és nem értem, hogy miért jöttem be? Vagy gyorsan bemegyünk a szobába, és akkor nem tudjuk, hogy mit akartunk, vagy most miért jöttünk. Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, szerintem mindenkinél előfordulnak. Na nem sokára egy kicsit megpróbáljuk megtalálni az okokat, előtte viszont szólnak a kedvencek a folytatásban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Ismét meg a Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Meki mellett. Előadások szeptember 11, 18 óra, 12, 13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Hűrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
5: Holnapra van már egy ütős terved? Most már igen! Beyond Padel a kerekestelepi termál fürdőben. Pörgős játék, igazi élmény, utána pedig ingyenes lazítás a termálban. Foglalj most a Playtomikon, vagy telefonon. BeyondPadel.hu.
6: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
7: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

a 104-on és továbbra is a szombat délutánban szólnak a zenei kedvencek, és ugye a bevásárlásról, meg a feledékenységről volt lényegében szó. Ennek több oka is lehet, és az egyik azért a legegyszerűbb, hogy az agyunk nem bevásárló lista tárolására van optimalizálva, tehát szerintem, hogyha elmegyünk bevásárolni, akkor ne gondoljuk azt, hogy azt a három dolgot észben tudjuk tartani, mert nem fogjuk, tehát, hogy mindenféleképpen írjuk fel. Ha csak fejben tartunk néhány dolgot, akkor könnyen eltereli a figyelmünket valamit.

teendők megjegyzése. Például, hogyha bemegyek a boltba, veszek fogkrémet. Csak hogy mire odaérünk, már egészen más dolgok kötik le a figyelmünket. Akár úton oda a boltba, a közlekedésben, egy telefonhívás, a rádió szól, stb. Stb. Ezért működik olyan jól a lista. És nem azért, mert rossz a memóriánk, hanem mert egyszerűen nem érdemes az agyunkat olyan információkkal terhelni, amiket egy papír vagy egy telefon is képes megőrizni. Úgyhogy lehet, hogy nem is feledékenyek vagyunk, jól lenne erre fogni, hanem túl sok mindent próbálunk fejben tartani egyszerre, túl sok információt próbálunk tárolni, és amivel tudjuk, inkább könnyítsük meg a saját dolgunkat. Én ezt mondom. Szóval, ha most indulnak útnak, csekk egy bevásárlólista. Én ezt

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
3: Éttermet, kávézót vagy boltot üzemeltetsz? Vagy csak feltöltenéd az otthoni készletet? Méltréd Italház, Rákóczi utca 3-5, Hajdúszoboszló. Kis és nagy kereskedelem egy helyen.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-e.

A zenei kedvencek szólnak a hétvégén is itt a 104.6-on, és már azért figyelnünk kell arra, hogyha valaki szeretne betárazni mondjuk a téli gumiabroncsokból, hogy sokan ugye az őszi téli szezon előtt próbálnak még jó áron téli gumit vásárolni, de az olcsóbb ár önmagában még nem azt jelenti, hogy rossz minőségű abroncsról van szó. A probléma inkább az, hogy az alacsony árhoz gyanús eredet, előregedett gumi vagy hiányos információ társul. Erre hívták fel most a napokban a szakemberek a figyelmet, hogy tényleg vannak kamu téli gumik a piacon. A téli gumi nem pusztán egy szezonális kiegészítő, hideg időben, nedves, havas, jeges úton érdemben befolyásolhatja az autónak a tapadását, illetve a fékezhetőséget, az irányíthatóságát. Szóval vásárláskor nem érdemes kizárólag az árcédulát nézni, hanem a biztonságunk az elsődleges. Na de honnan lehet felismerni, hogyha a téli gumi gyanús? Az egyik legfontosabb dolog a DOT szám, amiből kiderül az abroncs gyártási ideje. Érdemes ellenőrizni azt is, hogy a megfelelő jelölésekkel rendelkezik-e az abroncs. Nincs rajta sérülés, repedés vagy rendellenes kopás, illetve megbízható forrásból származik-e. A túl olcsó ajánlatnál érdemes feltenni a kérdést, hogy miért kerül ennyivel kevesebbe, mint mondjuk ugyanaz a méret és típus bárhol. A válaszból valószínűleg nagyjából már mi is meg tudjuk állapítani, hogy igaz-e vagy sem. Több figyelmeztetőjel van is, social médiában úgy látom, hogy a szakemberek sorra hívják fel ezekre a figyelmet. Érdemes egy-két ilyen videót is megtekinteni.

0: Énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Tragédiába torkolt a tejfakasztó buli, osztályzatot kapnak a menzák, anyjával és élettársával rabolt egy bihar keresztesi férfi. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Tragédiába torkolt a tejfakasztó buli. Egy újdonsült apa ittasan a gyermeke születésének ünnepére szervezett buliból indult a debreceni kórházba, amikor balesetet okozott. Az eset 2024-ben történt, azóta a férfit első fokon 6 év 3 hónap börtönre ítélték, de ő és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy jövő héten másodfokon folytatódik a debreceni törvényszéken. Az ügy részleteiről Dobó Dénes sajtóreferenst kérdeztük.
4: A férfi a balesetet megelőző éjszaka hosszabb ideig alkoholt ivott, majd másnap autóba ült, és Nyíregyházáról Debrecenbe indult, hogy hazavigye feleségét és újszülött gyermekét a kórházból. A 48-as főúton nagy sebességgel előzésbe kezdett, majd amikor visszatért a saját sávjába, elvesztette uralmát az autó felett. Lesodródott az útpatkára, ezután áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A vétlen jármű a homokfalnak csapódott, a 76 éves sofőr és felesége pedig a helyszínen életüket vesztették.
3: Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
5: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
3: Anyjával és élettársával rabolt ki egy idős férfit egy bihar keresztesi férfi. A férfi késsel fenyegette meg a sértettet, élettársa pedig vele együtt ment be a házba. Az édesanyja pedig a rablásban segített. A három ember ellen vádat emelt a berettyóújfalui járási ügyészség. A férfi először egy centrifugát vitt el a házból, majd visszament és elvette az idős férfi telefonját. Amikor a sértett felébredt, a nyakánál megszorította és megfenyegette, sőt pénzt is követelt tőle. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség. Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. Kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő. A következő napokban is inkább felhős lesz.
2: És most
6: indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
6: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
7: Morvai Szűcs Enikő, én már várom a kéréseket, 500-540 itt lehet nekem csörögni, de írhatnak is 39-33-104-6. Barbie választásával indítunk, ami egyébként Ceciliának, a tesójának fog szólni. Ő most költözött Budapestre, az első külön töltött hétvége, de az albérletbe való kipakoláshoz tökéletes lesz a kezdődalunk. Sok sikert kívánunk neked!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótármérő, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hello, we are Imagine Dragons.
7: Hey everybody, what's up, this is Britney Spears.
8: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Veszteszem is az esti kívánság műsor, az üzenetek pedig folyamatosan jönnek. Sziasztok, Zsófi vagyok, a páromnak, Bencének szeretnék kérni egy dalt. Ma van a negyedik évfordulónk, és bár nem vagyok az a nagy romantikus típus, ezzel szeretném meglepni. Bence, köszönöm, hogy még mindig te nevetsz a leghangosabban a butaságaimon. Egyébként ő taxisofőrként dolgozik, úgyhogy biztos, hogy hallgatja a rádiót. Na hát, sok boldogságot kívánok nektek!

0: zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: What we're saying is not protesting.

0: Debrecen zenei kedvencei egymás után itt a 104.6-on jönnek az üzenetek. Andi a párjának szeretne dalt, aki most is dolgozik, miközben én már itthon pihenek. Csak annyit üzenek neki, siess haza, hiányzol. Az egyik kedvenc dalát választottam, én pedig ezt játszom, aztán Kata kérését sem felejtem el. Ez a Best FM itt a 104.6-on.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: a hívható telefonszám 500-540.
1: Amigo!

0: kedvencen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: 36 ezer kilométert tettek meg az elektromos kukás autók Debrecenben egy év alatt. Csaknem 200 programmal érkezik a kutatók éjszakája. Elrajtolt a 40. diák olimpia. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 36 ezer kilométert tettek meg egy év alatt az elektromos kukás autók Debrecenben. A három jármű közben csaknem 3700 tonna hulladék begyűjtésében vett részt. A mintaprojekt célja az volt, hogy valós körülmények között vizsgálják, hogyan teljesítenek az elektromos hulladékgyűjtők a hagyományos dízel üzemű járművekhez képest. A tapasztalatok szerint a járművek városi munkára jól használhatók, hatótávjuk mintegy 250 kilométer, feltöltésük pedig körülbelül 3 órát vesz igénybe. A projekt összesen csaknem 714 millió forintos teljes egészében támogatott program keretében valósult meg, tudta meg a De Hír. Csaknem 200 programmal várja a látogatókat a kutatók éjszakája a Debreceni Egyetemen. Szeptember 25-én este látványos kísérletek, laborbejárások és a legújabb kutatások eredményei közül válogathatnak az érdeklődők. Az egyetem idén 19. alkalommal csatlakozik az országos programsorozathoz. A rendezvényen megnyílnak a laborok és a tantermek ajtói is, így a látogatók közvetlenül is betekinthetnek a kutatók és az oktatók munkájába, közölte rádiónkkal az egyetem. Elrajtolt a jubileumi 40. diák olimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétette a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
2: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén, kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már őszi essé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz.

0636 itt kaptam egy üzenetet. Sziasztok, édesanyukámnak szeretnék küldeni egy dalt. Most lett 60 éves, és bár ő mindig azt mondja, hogy ez csak egy szám, szerintem igenis ünnepeljük meg. Anya, köszönöm, hogy mindig felvetted a telefont, még akkor is, amikor csak azt akarom elmesélni, hogy éppen mit ettem. Nagyon jó a kapcsolatunk, és örülök, hogy ez az évek múltával sem változott. Istenetesse akkor anyukádat nagyon sokáig. Anikónak érkezik a következő dal. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Debrecen zenei kedvencei egymás után itt a 104.6-on jönnek az üzenetek. Írt nekem Nóri, hogy a férjemnek kérném, aki most nincs itthon, egy ideje sok minden változik körülöttünk, de egy dolog biztos, egymás mellett vagyunk. Ezt most neki küldöm. Sok-sok szeretettel,

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Budi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.

Lassan, de biztosan vége az esti kívánságműsornak. Jó sok kérést tudtam most is teljesíteni, jöttek azért az üzenetek is, volt, aki igazából nem is szeretett volna semmit, csak egy dalt meghallgatni, úgyhogy nekik is szívesen lejátszottam. Holnap lesz majd ismét délben kívánságműsor, azokat a kéréseket is én fogom teljesíteni. Szuper szombat estét mindenkinek, és 8 óra után majd holnap reggel találkozunk. Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: hallgatod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Több mint 400 helyen ellenőrizték a dinnyeárusokat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Júniusban 85,7%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, miközben országosan 10,7%-os volt a növekedés. Megyénk ezzel az országos rangsor élmezőnyébe került, és az év minden hónapjában az országos átlag felett teljesített. A növekedés Debrecen gazdaságában is látszik, a város idén 41,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel számol, ami Budapest után a legmagasabb a magyar városok között. A bérek is jelentősen emelkedtek, a debreceni járásban a teljes munkaidősök bruttó átlagkeresete 2025-re meghaladta a 743 ezer forintot, írja a De Hír. Mennyire egészséges a szívünk? Vasárnap ezt is kideríthetjük. Ismét megrendezik a Szívünk napját a Fórum Debrecenben, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és szakértői beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, hiszen az egészségünkért nem csak az orvosok, hanem mi magunk is sokat tehetünk. A rendszeres mozgás, a tudatosabb életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel mind fontos szerepet játszik. A vasárnapi programon sportbemutatók, egészséges ételek és családi programok is lesznek. A rendezvényhez idén is csatlakozik a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája. Részletek az unide.hu-n. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették le a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. Kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő. A következő napokban is inkább felhős lesz az idő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
9: Bárhol is vagy,
10: bárhol is vagy,
9: ott van veled
11: a Best FM.
9: A Best FM.

0: guardo la sua droga.
1: E lo stavamo giudando.
2: Mitmon da Zorgos.
3: Ora sa, compadre. Non è mi stava sordo come che era mega sasa, tizio.
2: A Maiot?
3: Sei tu un cremento. Ora sono tava.
2: Ah, non ti alleno ogni di notte.
3: Doktor, ezt így nem mehet tovább.
4: Mit gondol, hogy nézne az ki, ha mindenki zenekarral távozna a kórházból?
3: Azt mondjam, semmi oka arra, hogy megsértődjön. Nincs oka rá, nincs oka rá. Itt van egy kis pénz.
5: Egy filmzene.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Tragédiába torkolt a tejfakasztó buli. Osztályzatot kapnak a menzák. Anyjával és élettársával rabolt egy bihar keresztesi férfi. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tragédiába torkolt a tejfakasztó buli. Egy újdonsült apa ittasan a gyermeke születésének ünnepére szervezett buliból indult a debreceni kórházba, amikor balesetet okozott. Az eset 2024-ben történt, azóta a férfit első fokon 6 év 3 hónap börtönre ítélték, de ő és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy jövő héten másodfokon folytatódik a debreceni törvényszéken. Az ügy részleteiről Dobó Dénes sajtóreferenst kérdeztük.
3: A férfi a balesetet megelőző éjszaka hosszabb ideig alkoholt ivott, majd másnap autóba ült, és Nyíregyházról Debrecenbe indult, hogy hazavigye feleségét és újszülött gyermekét a kórházból. A 48-as főúton nagy sebességgel előzésbe kezdett, majd amikor visszatért a saját sávjába, elvesztette uralmát az autó felett. Lesodródott az útpatkára, ezután áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A vétlen jármű a homokfalnak csapódott, a 76 éves sofőr és felesége pedig a helyszínen életüket vesztették.
2: Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
4: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: Anyjával és élettársával rabolt ki egy idős férfit egy bihar keresztesi férfi. A férfi késsel fenyegette meg a sértettet, élettársa pedig vele együtt ment be a házba. Az édesanyja pedig a rablásban segített. A három ember ellen vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség. A férfi először egy centrifugát vitt el a házból, majd visszament és elvette az idős férfi telefonját. Amikor a sértett felébredt, a nyakánál megszorította és megfenyegette, sőt pénzt is követelt tőle. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség. Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén, kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

0: parti műsor, amivel házhoz visszük a legjobb bulikat.
1: Sziasztok, jó estét! Na, csináljunk valami jót ebből a szombat estéből is.

0: Szombat esténként két órán keresztül mixelve szólnak a legnagyobb kedvencek. Közben írjátok meg, hogy nálatok mivel telik a szombat este.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Közben pedig az NTS és a Do You Think I'm Sexy?

0: valami.
1: Jó, de ő meg cserébe ígéri meg, hogy nagyon fog ránk vigyázni az utakon, jó?
0: Oké, köszi.
1: Rendben van, hát akkor a következő zene szóljon Tamarának itt a Club Best of-ban.

0: Best of FM a 104.6-on, és ez itt a szokásos szombat esti mix műsor, a Club Best of. Hát az első kör végéhez értünk, de nyugi, van még muníció. A hírek után jövünk vissza, és nincs megállás egészen este 10-ig.
1: 36 ezer kilométert tettek meg az elektromos kukás autók Debrecenben egy év alatt. Csaknem 200 programmal érkezik a kutatók éjszakája. Elrajtolt a 40. diák olimpia. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 36 ezer kilométert tettek meg egy év alatt az elektromos kukás autók Debrecenben. A három jármű közben csaknem 3700 tonna hulladék begyűjtésében vett részt. A mintaprojekt célja az volt, hogy valós körülmények között vizsgálják, hogyan teljesítenek az elektromos hulladékgyűjtők a hagyományos dízelüzemű járművekhez képest. A tapasztalatok szerint a járművek városi munkára jól használhatók, hatótávjuk mintegy 250 kilométer, feltöltésük pedig körülbelül 3 órát vesz igénybe. A projekt összesen csaknem 714 millió forintos teljes egészében támogatott program keretében valósult meg, tudta meg a De Hír. Csaknem 200 programmal várja a látogatókat a kutatók éjszakája a Debreceni Egyetemen. Szeptember 25-én este látványos kísérletek, laborbejárások és a legújabb kutatások eredményei közül válogathatnak az érdeklődők. Az egyetem idén 19. alkalommal csatlakozik az országos programsorozathoz. A rendezvényen megnyílnak a laborok és a tantermek ajtói is, így a látogatók közvetlenül is betekinthetnek a kutatók és az oktatók munkájába, közölte rádiónkkal az egyetem. Elrajtolt a jubileumi 40. diák olimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétette a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
3: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén, kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.

0: vagyok.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne, a Tabu.
0: Jön Candice Staton és a Young Hearts Run Free, vadi új 2026-os remixben. Szeretni fogjátok.

szombat este, akkor Club Best Of itt a Best FM-en. A legpörgősebb zenék velünk indul az éjszakai élet. Például most jön Tim Deluxe, és az itt Just Won't Do. Természetesen ez is új remixben, ahogy még nem hallottátok.

Let me shake it to the max.

0: ez volt mára a Club Best Of. Nagyon gyorsan elrepült a két óra hossza. Köszi, hogy velem tartottatok. DJ Williamet hallottátok. Jövő szombaton mit csináltok? Én este 8-kor megint jövök majd. Jövő héten újra Club Best Of. Addig is vigyázzatok magatokra. Ha indultok bulizni, akkor jó szórakozást. Ha pedig pihenés lesz ma este, akkor jó pihenést.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne a Tabu.
2: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Több mint 400 helyen ellenőrizték a dinnyeárusokat. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Rendkívüli mértékben nőtt az ipari termelés Hajdú-Biharban. Júniusban 85,7%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, miközben országosan 10,7%-os volt a növekedés. Megyénk ezzel az országos rangsor élmezőnyébe került, és az év minden hónapjában az országos átlag felett teljesített. A növekedés Debrecen gazdaságában is látszik, a város idén 41,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel számol, ami Budapest után a legmagasabb a magyar városok között. A bérek is jelentősen emelkedtek, a debreceni járásban a teljes munkaidősök bruttó átlagkeresete 2025-re meghaladta a 743 ezer forintot, írja a De Hír. Mennyire egészséges a szívünk, vasárnap ezt is kideríthetjük. Ismét megrendezik a Szívünk napját a Fórum Debrecenben, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és szakértői beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, hiszen az egészségünkért nem csak az orvosok, hanem mi magunk is sokat tehetünk. A rendszeres mozgás, a tudatosabb életmód és a szűrővizsgálatokon való részvétel mind fontos szerepet játszik. A vasárnapi programon sportbemutatók, egészséges ételek és családi programok is lesznek. A rendezvényhez idén is csatlakozik a Debreceni Egyetem kardiológiai és szívsebészeti klinikája. Részletek az unide.hu-n. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Erősen felhős időre számíthatunk egész hétvégén. Kettős fronti hatás várható, legtöbb 18 Celsius fok lehet, éjszaka pedig 13 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint most már ősziessé fordul az idő, a következő napokban is inkább felhős lesz az ég.